0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Kedves hallgatók, a Linci Hungaros Stúdió zenei vegyes vágottya következik.

0: Nem éheztél meg gyönyörűségem a nagy nézelődésben? Süteményt nem ennél egy keveset? Mit bámulsz itt, mátyás lustája? Lódulj munkára! Bálint nap elmúlt!
1: Ne bántson! Dolgozom éjjel-nappal, csak ne verjen!
0: Ez a hála, hogy tartalak! Takarodj munkára! Ha egy pillanatra megáll a kezed, addig verlek, amíg lélek marad benne. Te Istenverte, pokolfajzat!

0: Fekete István. Vuk. Lefelé hajlott a nap. Búcsúzóul betekintett még az erdőbe, hol hosszúra nyúlt az árnyék, és a szelíd szemű gerlék halkan kurrogtak. Vörös fényben úszott a fák dereka. Hazafelé zümmögtek a méhek, és csengő madárdal fuvolázott ezer hangon. Aztán halkult az ének, és amikor túl a dombon üszkös felhőhamu maradt az égő fény helyén, már csak a fekete rigó nótázott tavaszos jókedvel, de hát ő megrögzött korhely volt, aki nem törődött az erdő véleményével. Ekkor már meleg párákat lehelt a föld, és a virágos fák illatos üzeneteket küldtek egymásnak apró szélgyerekekkel, kik valamelyik böjti viharból szakadtak itt, és jól érezték magukat a virágzó cseresznyefák koronájában. A völgyben, hol egy tó nyújtózkodott, mind hangosabban szóltak a békák, rekedten kiabáltak a gémek, akik az alvóhelyért veszekedtek, és sziszegő szárnyakkal szálltak a vadkacsák. Zümmögve dongva szálltak a nagy esti bogarak, és nyomukban ányként szürke denevérek. A fekete rigó is álomra készülődött. Fuvolája halkan szólt már, tétován, és szerte a fészkekben az énekesek éppen szemüket akarták lehúnyni, amikor felsikoltott a rigó hangja vészesen, szaggatottan, és meglapult minden élet a fészkek árnyán. A nagy csendbe csattogva vágott bele a rigó izgatott kiabálása, és az egyik bokor alól kiballagott Kag, aki réme volt a környéknek. Szemei zöldben égtek, és látszólag nem törődött a rigóval, kinek hangja úgy szállt utána, mint az átok. Lassan futásba kezdett, és a rigó nem szállt utána. Csend lett az erdőn, és ezüstös homály, mert a hold már felszállt a völgyből, hol köd volt és sötétség. Kag meglapult a bokor tövén. Megállj, füstös, nem sokáig zavarod a vadászatomat. Csak ne lenne annyi gondom a fiatalokkal, majd elrontanám a fütyülődet. Felemelte orrát, mely nedves volt, és úgy megfogta a szállószagokat, mint a lépvessző a madarat. Így jön, mondta magában. Nem győzött már várni. Türelmetlen az ilyen asszony, mintha minden bokorban ott lógna a pecsenye. Árnyék vált el az árnyéktól. Kag elengedte maga előtt asszonyát, aki bizony nem volt már az a kívánatos rókamenyecske, mint februárban, amikor szikrázott a hó, és Kag fél tucat róka lovagot mart véresre ínyért, aki aztán hűségesen követte a tóparti rókavárba. Nagy volt a szerelem, bőséges a szaporaság. És most nagy a gond. Íny lesoványodott, szép bozontos szőrét elhullatta, és türelmetlen volt, ha Kag késett az ennivalóval. Íny, szólt utána Kag, itt vagyok. Hol csavarogsz, hol az élelem? És Íny megmutatta fogait. Kag türelmes volt, jó férj. Nem kis dolog annyi fiat nevelni. Nem érgelődj, Íny, megvan, de már nem bírtam el, és a füstös is kiabált rám. Elrejtettem. Menj a nyomon és hozd el, én majd vigyázok. Íny földre tartott orral szaladt Kag meleg nyomán. Valami fehérség villant ki a homályból. Íny gyanakodva megállt, de mozdult a szél, és a legjobb illat tapadt orrához, amit csak kívánni lehetett. Felemelte a nehéz ludat, és lassan kocogott vissza a párjához. Ne haragudj, Kag, valami bánt mindig, azért vagyok ilyen harapós. Sok a gond a fiatalokkal. Szólt, mikor a ludat letette. Nem szabad mérgelődni, mondta Kag. Tudhatod, hogy minden gondom ti vagytok. Nehezen fértem a libához. Őrzik őket. Lármát sem akartam. Várni kellett. Ez az egy került a közelembe, de mondhatom, meg se nyikkant. Íny fáradtan, de szeretettel feküdt ura mellé. Kicsit pihenünk. Aztán visszük. Nem, felelte Kag. Egyél belőle jócskán. Az a bajod, hogy üresség van a gyomrodban. Én is szeretem a fiatalokat, de azért elpusztulni nem kell értük. Sokan vannak, Kag. Nem lesz elég. Egyél, Íny. Ha hazavittük, én még fordulok egyet. Akár kettőt is. De enned kell, mert már csak a csontjaid vannak. Íny magához rántotta a libát, és elharapta nyakát tőből, mintha késsel vágták volna el. Aztán csak a csontok roppantak néha. Mikor a fejéhez ért, Kag megszólalt. Ne roncsd a fogad, kemény a gegefeje nagyon. Így aztán ura unszolására megevett még két combot és egy szárnyat. Kag hozzá sem nyúlt a pecsenyéhez. Ráérek még, mondta. Két csusszal találkoztam, nem vagyok éhes. Csusz a gyíkok nemzetségéhez tartozott, kik homokos helyeken sütkéreznek, és Kag belőlük ebédelt. Nem nagy falat, nem is a legjobb, de az éhes róka nem válogatós. Kag felkapta a libát. Menjünk! S a két árny elindult a tóparti rókavár felé. Nehéz volt a liba, Kag letette. Vigyem? Csúszott mellé íny. Kag nem felelt. Fülei valami halk neszt fogtak fel. Megálltak mereven. A nesz elhallgatott. Kag egy kis kört szaladt földre tartott orral. Egy helyen megállt, és elnevette magát. Unka van itt. Akarod, íny? Unka a békák családjából való volt, és most remegve húzta magát a fű közé, amint Kag szemének zöld lámpása kigyúlt felette. Jól laktam, Kag, menjünk. Kag felkapta a békát, és mire az a brekegéshez ért volna, Kag már nyelte is lefelé. Íny elindult, most ő járt elől. A rókavár közelében meglapultak, mert az volt a törvény a rókák között. Úgy menj saját váradba is, mintha másé lenne. Csend volt. A hold álmosan járt felettük. A tó vízében csobbant néha valami, ami lehetett hal, de lehetett lutra is, a vidra, ki ilyenkor vadászott. A lassan mozgó szél tiszta erdei szagokat hozott. Íny besurrant az öreg rókavárba, melynek bejáratát apró bokrok fogták körül, dombján pedig egy óriási tölgy állott, melynek gyökerei szinte markukban tartották a kis homokhalmot. Régi rókatanya volt. Nem a legjobb, mert folyt benne mindig a homok, ami a fiatalok szemét rontja, de könnyű volt a kitatarozása, és körülötte játék volt az élelemszerzés. Kag a bejáratnál letette a ludat, így pedig húzta befelé. A nagy liba egészen megtöltötte a lyukat, de azért haladt. Kag a nyomában prüszkölve hasalt, mert a homok az orrára hullott. Csendesen, Kag! Suttogott a felesége. Alusznak. A keskeny folyosó tágabb lett, és a pitvaron túl, mint egy teknő öblösödött a kamra, hol egy fekete halomban halkan szuszogott a nyolc rókakölyök. Íny körülszaglázta őket. Hát nem gyönyörűek. Nézd, Kag! Kag felült a kis barlangban, és vakarúdzott. Mert tudnivaló, hogy a rókákban temérdek a bolha. Erős fogas rókák lesznek. Meglátszik, hogy jó anyjuk van. Íny elérzékenyedett. Melletted, Kag, könnyű jó anyának lenni. De nézd, nézd! A szőrös gombolyag mozogni kezdett. Egy kis orr kutatva emelkedett a levegőbe, és bár szemei még alig nyíltak ki, átgázolva a többieken, akik vinnyogni kezdtek, oda mászott a liba véres nyakához, s rágni kezdte. Kag szemei büszkén csillogtak. Ezért a legtöbbet. Öreg apja vére van benne, ki első volt a nemzetségben. Vuk lesz a neve, mint az öreg apjának, mondta. Vuk, ami annyit jelent, hogy minden rókának félre kell állni az útból, ha vadászatra indul. Segíts neki, íny. Íny apró falatokat tépett a kis vérengzőnek, aki mohón nyelte a húsdarabokat. A barlang lassan megtelt a széttépett liba belső részeinek nehéz szagával, és erre megmozdult az egész halom kis róka. Íny alig győzte szájuk elé adni a falatokat. Ropogtak a csontok, és a fiatalság szuszogva nyelte félig tollasan a liba utolsó darabjait. Kagnak szikrázott a szeme örömében. De ezeknek aztán érdemes hozni valamit. Ekkor már csak egy láb volt a libából, melyet ide-oda húztak a kis rókák. Íny közöttük termett. Elég volt, menjetek aludni. A csontot kirántott a szájukból, és betuszkolta őket a barlang mélyedésébe, hol hamar megint szuszogó kis kupac nőtt. Aludtak a rókafiak. Kag is elszundított egy pillanatra. Íny a csontokat szopogatta, aztán megérintette Kag hátát. Kag, mennünk kell. Rövid a vadászatra való idő. Világosra itthon kell lennünk, mert aztán már a sima bőrű ember jár az erdőn, aki azt hiszi minden az övé, és gyilkolja a szabad népet messziről marva átkozott villámlójával. Kag akkor átásított, majd az állkapcsa ugrott ki. Fáradt volt. Egész nap élelem után járt. De hát nincs nyugta ilyenkor a róka szülőknek. A fiak csak esznek és alusznak. Később már oktatni is kell őket, és akkor még kevesebb az idő falat után járni. Így már csúszott kifelé. Én a víz felé megyek. Én meg talán a falu alatt próbálok szerencsét. Régen jártam már arra. Így eltűnt a sásos gazban. Kag pedig még leült a dombon, és ásított megint. Se nappal, se éjjel nem nyugszik a rókák népe ilyenkor. Csoda, hogy el nem alszanak futtukban. A hold már magasan járt, és körülötte bágyattan hunyorogtak a csillagok. A tó felől harsogott a békák zenéje, és súlyosan illatos volt a levegő. Kag többször megrázta a fejét, hogy az orrába rakódott illatok meg ne rontsák szaglását. Micsoda bűz, dohogott, nincs benne semmi élet. Kagnak haszna vehetetlen volt a virágillat. Valami most nagyot csobbant a tóban, utána repülő madár zaja. Így elhibázta. Csóvált a fejét Kag, és elhatározta nem szól asszonyának, hogy hallotta a hiába való loccsanást. Rosszul esnék neki, gondolta, és Kag gavallér volt az ilyen dolgokban. Nini, szólt csendesen, szúljon erre, és egyszerre elfeledte álmosságát. Lelapult. A domb aljában pedig gyanútlanul lépegetett apró lábaival Szú, a sűn. Kag gondolkozott, töltse vele az időt, mert Szú nem adja olcsón a húsát. Bőréből ezer tüske mered ezer felé, és ha bajt érez, tüskés gombóccá válik, melybe behúzza fejét, lábait, és lehetetlen hozzáférni. Ha megrohannám és elcsípném az orrát, gondolta Kag, jó falat lenne, és mindjárt itt van kéznél. Szú még most sem vette észre a veszedelmet. Kag pedig, mint a villám ugrott rá. De kicsi a Szú feje nagyon. Kag sziszegve ugrott odébb, mert talpait összeszúrták Szú tüskéi, orra is vérzett, és a sűn beburkolózott tüskevárába. Kag szikrázott a méregtől. Csak időm lenne, majd lehúznám rólad azt a híres bőrödet. Lökött rajta, és alig tudta tűrtőztetni magát, hogy újból megrohanja a kis gombócot. Szú a lökésre odébb gurult, de mozdulatlan maradt. Kag az orrát nyalogatta. Mint egy éretlen kölyök, dohogott. Játszom itt Szú, valaki összeszurkál. Odabent meg várják a húst a fiatalok. Így töri magát, én meg lopom az időt. Találkozunk még, Szú, csikorgatta a fogát, és sebesen ügetett a falu felé, hol a tyúkólak táján mindig akadt valami. Gyorsan haladt, árnyként. Néha megtorpant, és ilyenkor orrát meghúzta a levegőben, fülei pedig megmerevettek, és elnyelték a sóhajtásnál is csendesebb hangokat. A rét szélén meleg szimat ragadt orrára. Ráállt a kellemes illatvonalára, és pár lépés után felrebbent előtte valami madár. Csak repülj, mosolygott Kag. Valamit csak hagytál nekem is. És a fészek apró tojásai nyomtalanul vándoroltak Kag gyomrába. Valahol a falusi tyúkólak táján elsőt kukorékolt a kakas. Megyek már, ügetett Kag vidáman, mert a tojások nagyon jól estek. Megyek, csak kiabálj, tarajos drágaságom, bár oda találok anélkül is. Mosolygott. A kertek alatt meleg illatokat hordott a szellő. Kagnak ez volt az igazi illat. A tyúkólak füllett levegője úgy húzta, mint a mágnes. Ismét kukorékolt a kakas. Kag meglengette farkát. Én ugyan máshova akartam menni, de ennyi szerető hívást nem lehet mellőzni. Lyukban lakom, de tudom, mi az illem. És besurrant a kerítésen az udvar felé, ahonnét a kakas szólt. Itt még nem jártam, suttogott Kag, jó lesz vigyázni. Nem tudom, őrzi-e a házat valami vahúr, akik nem szégyelnek a sima bőrűeknek szolgálni. Gyalázat, szép kis rokonság. A kertajtón csak akkora nyílás volt, hogy Kag kényelmesen átfért rajta. Megállt a nyílás előtt. nem szeretett idegen nyílásokon átbújni. A veszély szorongását érezte ilyenkor. Túl az ajtón váratlan rém leselkedhetett, és Kag mozdulatlanul merett a lyukra. Rossz szele volt. Híres orrát hiába erőltette, Ness nem hallatszott, de volt valami feszültség a levegőben, valami felajzott várakozás, amit Kag nem értett, de tisztán megérzett. Lehasalt. Ekkor meglátta, hogy egy árnyék szinte a fű növésének lassúságával nő, és egy nagy orr formáját veszi fel. Vahúr leselkedett oda át, a gyalázatos áruló, aki meggyalázta a szabad népet és a sima bőrű embert szolgálta. Kagnak nem volt gondolkozni való ideje. Villámgyorsan megperdült, és kemény inai repítették a kerítés felé. Vahúr szapora lábait hallotta a háta mögött. Kag az életéért futott, Vahúr pedig a dicsőségért, mert világra szóló dolog lenne az, ha Kagot reggelre gazdája küszöbére fektethetné. Másként nézne rá az egész majorság. Gazdája csodálatos erős szemei szeretettel tekintenének rá, és sima kezei lágyan simogatnák. A rokonság pedig holdvilágos estéken hangosan ugatná faluszerte Vahúr dicsőségét. Kag azonban nehéz falat volt. Már bejövet kinézte a helyet, merre lehet menekülni, hol van olyan rés, melyen a róka könnyen átcsúszik, míg Vahúr okvetlen beleszorul. Vahúr azonban kemény legény volt. Nem törődött sajgó bőrével, átszorította magát a nyíláson, aztán hajrá. Kag nagy előnyt szerzett, de még nem volt biztonságban. A réten tejfehér köd hullámzott, mely elnyelte, de Vahúr a meleg szimaton szélsebesen közeledett. Csak a patakig bírjam, gondolta Kag, csak a patakig. A ködből felszürkültek ekkora fűszfabokrok, és Kag hangos csobbanással ugrott a vízbe. De rögtön oldalt perdült, szaladt kicsit a vízben, aztán kiugrott a homokpartra, és becsúszott egy fűszfabokor alá, amely azon a parton volt, ahonnét Vahúr jött. Vahúr ekkor ért a partra. Hallotta a csobbanást, orra még tele volt Kag szagával, gondolkodás nélkül nyújtotta ki hosszú lábait, és átrepült a vizen. Kag csak erre várt. Erre egy tök filkó, suttogta. Visszarohant előbbi csapására, melyen Vahúr üldözte, és azon vágtatott a falu felé. Vahúr erősen kinyitotta szemeit, mert már látnia kellett volna a rókát, amikor éles, tiszta illatok csaptak orrába, melyből azonban hiányzott Kag félreismerhetetlen barlangszaga. Lehetetlen, gondolta, hogy elveszítsem, és hosszú lábai olyan iramba csaptak, melyet nem lehetett sokáig bírni. Megállt, és tétován körülnézett. Orrába csak a rétség hűvös, élettelen illatai jutottak, és most már érezte, hogy Kag túljárt az eszén. Remegett a dűtől. Félkört vágott a harmatos hűben. Semmi. Vissza a saját nyomán. Semmi. Átugrott az árkon, és ott újból megcsapta Kag szaga, mely azonban halványodott már, mert harmat ereszkedett alá. Becsapott, hörögte, a vízen szaladt el, ilyen gyalázat. Ide-oda szaladgált a patakparton, míg rátalált a fűszfabokor alatt Kag fekvő helyére. Itt feküdt, pihent, én meg rohantam ész nélkül. Szűre felborzolódott a méregtől, és Kagot darabokra tudta volna szedni. Elindult előbbi nyomain, melyen Kag visszarohant a falu felé, s amelyen az üldözés is lefolyt, lassú ügetéssel. Vahúr érezte Kag nyomait, de nem törődött vele, mert azt hitte, az még akkor maradt ott, amikor Kag előle menekült, pedig a furfangos róka éppen azért szaladt az összetaposott csapáson visszafelé is ugyanazon a vonalon, hogy Vahúr új szimatot ne kapjon, és ha ne talán kap is, azt higgye, hogy az még a régi. A faluban álmosan ugattak a kutyák, és Vahúr szomorúan gondolt arra, hogy nem az ő dicsőségét kiabálják. És még jó, ha nem tudódik ki a dolog, mert akkor nevetnének rajta. És holdvilágos estéken gúnyosan kiabálnák egymásnak az újságot. Hallottátok? Hau-hau! Hallottátok, hogy a furfangos Kag miként csapta be a rátarti Vahúrt? Vahúr szégyent hozott ránk, pedig nagyra van a származásával, és lenéz bennünket, amikor gazdája vadászni viszi. Hol volt hát Vahúr híres orra és ereje, melyre olyan büszke? Kag vitte Gegét, melyet az orra előtt fogott meg, és amikor Vahur már majdnem elérte, eldobta zsákmányát, nekiugrott és alaposan elverte. Vahur pedig sírva szaladt gazdájához, akivel olyan büszkén szokott sétálni. Ez persze nem igaz, de mire a hír végig száll a falun, biztosan ezt kiabálják egymásnak a kutyák, akik semmivel sem jobbak, mint az emberek. Vahur, ha erre gondolt, elbúsulta magát. A kertek alatt a szomszéd nagy fehér komondora jött vele szembe. Hallottam a nagy futást, Vahur, lelkendezett. Mi volt az?
1: Te is hallottad?
0: Álmélkodott Vahur. Én is hallottam, azért jöttem ki. Ha jól láttam, Kurra, a farkaskutya hajszolta Kagot, a tolvajt, de az túljárt az eszén. Ilyen látod, ez a Kurra. Szólt volna. Nekem ez a mesterségem. De Kurra irigy, és most szégyenben maradt. Kérlek azonban, ne beszélj róla. Kurra nekem jó barátom. Légy nyugodt, Vahur, szólt a komondor. És farkcsóválva elszaladt, mert már alig várta, hogy a nagy hírt elújságolja. És amikor a csillagok halványodni kezdtek, a hír már megjárta a falut, hogy Kurra milyen szégyenben maradt Kaggal, aki messze elhagyta, pedig Gegét, a nagy ludat is vitte a szájában. De úgy kell neki, miért nem szólt Vahurnak, a nagyvadásznak, akinek ez a mestersége? Vahur mosolygott, de később már rosszallólag csóvált a fejét. Ez a Kurra, ez a Kurra. De hát miért is nem szólt? Itt vagyok, és végeredményben ez az én mesterségem. Szegény Kurra pedig nem is tudott a nagy szégyenről, mert éppen a szomszéd faluban járt, hol mennyasszonya volt. Kag, amikor visszatért előbbi csapásán a kerítés nyíláshoz, hol Vahur megszorult, megállt. Fújt egy kicsit, mert nagyon kifáradt, aztán beszaladt a résen, és jóvalódébb ismét kibújt a kertből, és tova szaladt a kertek alatt. Így. Most aztán keresd a nyomom, híres. A kakas megint kukorékolt. Kag mérgesen húzta el a száját. Könnyen kiabálsz, te tarajos ökör. Vahur őrzi a nyakadat. És majdnem bajba hívtál. Hopp, jó, hogy itt vagy, Cin. Már majdnem csúnyát mondtam. És felkapta a kis egeret, ki álmosan ballagott hazafelé a mezei rokonlátogatásból. Kag lenyelte Cint, és egészen elfeledte haragját. Becsúszott egy másik kertbe, hol düledezett a kerítés, és az utakon is gaz nőtt. Valamikor már járt itt Kag, és úgy tudta, a tyúkól oldalán hiányzik egy deszka. Óvatosan surrant a nagy gazban, és észre sem vette, már beért az udvarba, hol nem volt kisebb a gaz, és az egyik fa alatt állt a tyúkól. Kag megállt mellette. Jól emlékezett. Az oldalán még most is hiányzik egy deszka, de Kag nem szerette az ismeretlen réseket, így megállt előtte egy pillanatra. Felemelte híres orrát, és megdöbbent. Friss vér mámorító illata szállt a levegőben. Ugyanakkor, mintha mozdult volna a sötét olban valami. Kag felborzolt a szőrét. Megelőzött valaki. És tudta, hogy ez a valaki még bent van az ólban. Az ő óljában. Kag olyan csendesen dugta fejét a réshez, hogy pók sem csinál nagyobb zajt, amikor végig szalad a falon. Nem volt veszély a levegőben, és Kag szemei kitágultak, hogy megláthassa a vérszag okozóját. Először egy tyúk fehér tollán akadt meg a szeme. A tyúk feküdt, és a nyakán, mintha boa lett volna. A boa oldalai emelkedtek. A boa lélegzett. Kag haragja nem ismert határt. A kis gyilkos már egészen az orra alatt volt, de úgy el volt merülve a drága meleg vér szívásában, hogy nem vett észre semmit. Csirik volt az, a menyét. Ki csak azért öli meg a tyúkot, hogy nyakát átharapva vérét kiszívhassa. A büntetés hamar utolérte. Kag éles fogai összecsattantak, és Csiriktől már nyugodtan alhattak a tyúkok. Csirik több darabban vándorolt Cin felé, akit különben nagyon szeretett, mert Csirik, ha egeret látott, rá se nézett másra. Annak már nem csak a vérét szívta ki, hanem puha húsát is szőröstül-bőröstül megette. Most aztán találkoztak. Az emberek ezt úgy mondják, hogy a halálban egyesültek. Kag úgy vélte, hogy ez az egyesülés helyén való,
1: jól lakott tőle.
0: Aztán kirántotta a tyúkot, melynek kak szerint semmi baja nem volt, csak a torka véres, és újra beszimatolt az ólba. Fent a rúdon ült néhány tyúk, és most jöttek csak rá a veszedelemre, mert zajongani kezdtek. Kagot idegesítette a lárma. Fene a bolondját, hát kibánt benneteket. És már be is akart ugrani az ólba, amikor az utcán lárma támadt. Kag megkövülve figyelt oda. Megzörgették az ablakot. Komám, ébredjen Kent, én vagyok itt kint a bakter. Nagyon zajonganak a tikok, jó lesz, ha kinéz Kent, nem-e valami féreg jár köztük.
1: Csend lett.
0: A tyúkok is elhallgattak, és Kag már remélni kezdte, hogy még egyet leemel az ülőről, amikor roppant a ház ajtaja, és lámpafény ugrott ki az udvarra.
1: Köszönöm, komám, mindjárt megnézzük.
0: És a fény elindult Kag felé. Várni nem lehetett. Kag felkapta a tyúkot, és becsúszott a gazba, mely összeborult utána, és eltakarta. Hallott még valami dühös kiabálást, de az alig ért utána, mert ekkor már a rét közepén ügetett, hol fehér kötpárnákat húztak magukra a didergő virágok. Az árokparton letette a tyúkot.
1: És még szittam azt a szegény csiriket. Hálátlanság. Nélküle üresen mehetnék haza, és így megmondaná a magáét. Jó fiú voltál, csirik, de mintha szomjas lennél.
0: Mosolygott kajánul, és jócskán ivott a patak hűs vizéből. Aztán felkapta a tyúkot, és átugrotta az árkot. Ekkor már csend volt a faluban. Álmosan vakkant egy-egy kutya, és a hold is lecsúszott valahol túl az erdőn. Aztán üde örömmel hajnalra kondult a harang, és az apróbb csillagok álomra csukták szemüket.
1: Még elkésem, szuszogott Kag a tyúkkal az erdőben, hiszen nem volt nehéz a tyúk, de Tolla az orrát csiklandozta, és vigyázni kellett, mert a tyúk szagától nem érzett semmit. Az erdő fái ekkor kezdtek kinőni a homályból. A tó felé valahol lágyan csattogott a fülemüle, és a májusi hajnal szürke égboltja lassan, észrevétlenül kékre vált. Kag loholt a tyúkkal.
0: Hely, nem így volt ez legény korában. A tyúkot azóta már belül hordaná, csirik felett, és jó ízűen szundítana valamelyik bokortövén. Most azonban elsők a gyerekek, és Kagnak nyála csordult a finom tyúk húsért, melyet a szájában tartott, de amely messzebb volt tőle, mint azok a vadkacsák, melyek fütyülő szárnyakkal most suhogtak el felette. Kagnak a szülők törvényei erősen szívébe voltak vésve, és Kag szerette családját.
1: De éhes volt, ezt sem lehet tagadni. Letette a tyúkot és körülnézett. Éledni kezdett az erdő.
0: Hangos nótákat fütyült a fekete rigó, és Kag szerette volna füléből kirázni az éles hangokat. Ugyanis szívből utálta füstöst, aki hangosan szitta, ha meglátta, és ebből megtudhatta bárki, hogy merre jár Kag. Imitamot megmozdult egy ág kisebb madarak alatt, ezek azonban nem érdekelték.
1: Fél fogamra is kevesek vagytok. Fordult másfelé, meg úgy sem érlek el benneteket.
0: Sóhajtott aztán, és hasra vágta magát, mintha elkaszálták volna, mert kalámban lagott egyenesen feléje azzal az ostoba képével és nagy füleivel, mely a nyulaknál olyan feltűnő. Kalán megállt. Füleivel vitorlázott, és rövidlátó szemét jobbra-balra meregette, mintha sokat látott volna. Nem szabad azonban Kalán szemeit annyira lebecsülni. Valamit meglátott. Valamit, ami fehér volt, és sehogy sem illett a harmatos zöld színek közé, a fehér tyúkot. Kalán tojásforma fejében lassan a gyanú kezdett furkálni, amit füleinek élénk billegetésével fejezett ki. Kag lapult és remegett az izgalomtól. A fűszálak között látta, hogy Kalán gyanút fogott, és tudta, hogy közelebb nem jön. Csak arra várt, hogy Kalán másfelé nézzen. Kagban már úgy megvoltak feszítve az ugrásra kész izmok, hogy majd elpattantak, és talán meglökött valami fűszálat, mert Kalán két lábra állt, hogy jobban lásson. Kag kilökte magát, mint az íj a nyilat, Kalánt pedig hatalmas hátsó lábai oldalt rúgták el, és amikor mind a négy lábával földre ért, írtózatos iramba kezdett. Kalánnak is kisfiai voltak,
1: nem csak magáért, értük is futott. A cserjés széléig Kag volt előnyben, mert Kalán csak egyenesen futhatott, és már majd elérte, amikor a szálas öreg erdőhöz értek, hol elővette a nyulak öreg tudományát, a zegzugolást. Villám gyorsan fordult hol balra, hol jobbra a fák között, és Kag fogcsikorgatva látta, hogy a nyúl szemlátomást távolodik. Minden erejét és ügyességét összeszedte. Hiába. Ekkor már fényes reggel volt. Kag megállt.
2: Ma nincs szerencsém,
1: lihegte,
2: és még csak az kell, hogy valaki közben elvigye a zsákmányt.
1: Sietett vissza a tyúkhoz, melyet ismét felvett, és loholt vele a tóparti rókavár felé. Egy széles nyiladékon kellett átmennie, melynek szélén tegnap este ráparancsolt ínyre, hogy egyék a libából. Kag nem szerette a széles nyiladékot, melyen messze el lehetett látni, és amelyen úgy ott maradt csapája a harmatos fűben, mintha írva lett volna. Megállt egy pillanatra, hogy körülnézzen, és ekkor hideg futott a gerincébe, mert az ember legveszedelmesebb fajtája, a villámló fegyverrel járó vadász közeledett a nyiladékon, nyomában kutyája. A vadász dúdolgatott, Kagot pedig a hideg rázta a bokor alatt. Téves lenne azonban azt hinni, hogy Kag most saját bőrét féltette. Nem. Kag egy ugrással elillalhatott volna a bokor alól, ahová behúzta magát, ha veszély lett volna, és a szél is a vadász felől fújt, hát a kutya sem kaphatott róla szimatot. Másért félt Kag, és pedig nem hiába. A vadász hangosan dúdolgatott, és nótájában a kis angyalom szó többször előfordult. Mögötte békésen ballagott kutyája, mely azonban egyszer csak megállt. A vadász is megállt, és azt mondta, na mi az öreg pajtásom? A kutya minden porcikájában remegve állt, és az egyik bokor felé nézett. Kag pedig azt mondta magában, puff, de úgy kell az ilyen vigyázatlan ökörnek, mint én vagyok. Az erdész azt mondta a kutyájának, előre, Finánc! A kutya beugrott a bokor alá, és kihozta íny tegnapi vacsora maradványát, a lerágott lúd szárnyat. Csóvált a farkát, és a szárnyat oda tette gazdája lábához. Vesz meg, káromkodott magában Kag, és szívesen elharapta volna a kutya torkát. Az erdész a fületövét vakarta, és a kis angyalom helyett mást mondott, amit Kag nem értett meg, de jobb is, hogy nem értette. Aztán még azt is mondta. Ez a Molnár libája. Megállj, vörös gazember. A vörös gazember nem csak hogy állt, de ott feküdt alig 20 lépésre a vadásztól, és ha ember lett volna, most két kézzel verte volna a fejét.
2: Keresd, öreg pajtásom, keresd!
1: Simogatta kutyája fejét, és a kutya már haladt is a nyomon, melyen az este Kag és íny vitte a libát. Kag fogcsikorgatva nézett utánuk, még csak el nem tűntek a tó felé hajló lejtőn. Többször felugrott, hogy utánuk menjen és megnézze, mit csinálnak, de ilyenkor mindig rémülten húzta le magát, mert a vadász bármikor visszaérkezhetett, és bár Kag szívébe mélyen bele volt vésve a család szeretete, az élet szeretete még ennél is erősebb volt. Ekkor már kezdett felszáradni a harmat. A virágokon döngtek a méhek, és lábukon sárga golyókat vittek virágporból. Nagyokat kiáltott a kakuk, és ahova besütött a nap, melegen rengett a levegő. A zöld küllő úgy nyerített, mintha sebesen forgó kerék küllői kerepeltek volna, és lágyan szólt a búbos bank, amelynek hangjai mindig messziről jönnek, szinte a múltból, és nem mondanak semmit, de ha már nem halljuk, szomorúan tudjuk, hogy elmúlt a tavasz. Mindezekből azonban Kag nem hallott semmit. Ő csak a szíve dobogását hallotta, és azt hitte, soha nem lesz vége a várakozásnak. Szinte megnyugodott, amikor a domb mögül nőni kezdett a vadász alakja, pedig az erdő a megmondhatója, a rókák ennek nemigen szoktak örülni. A vadász hangosan dúdolgatott, sűrűn ismételgetve a kisangyalom szót, közben többször megsimogatta kutyáját, mely ettől nagyokat vakkantott, és majd kibújt a bőréből.
2: Jól van, öreg Finánc, megtaláltuk őket, mondta. Szereti a gazdája az öreg kutyát.
1: Nagy lesz az öröm a fővadász úréknál. És szaporán szedte hosszú lábait végig a nyiladékon, melyet csak azért vágnak ki az emberek, hogy a szegény rókáknak lépten nyomon ilyen világos helyeken kelljen átszaladniuk, hol nem takarja őket és szándékaikat semmi. Kag félig megnyugodva nézett a vadász után, ki már messze járt, de még ide hallatszott dúdolgatása és kutyájának vakkantásai, mintha az öreg kutya jó kedvében nevetett volna. Kag felkapta a tyúkot, és szélsebesen rohant a róka vár felé. Futtában aggódva látta, hogy a vadász s a kutya csapája egyenesen odavisznek. Reménykedett, hogy mégis elkerülték házatáját, mely jól el volt rejtve. A rókavár közelében lelapult, mert a rókák nem rohannak vakon még saját otthonukba sem. Szemei átkutatták a környéket, de sem gyanús nesz, sem mozdulat nem hallatszott. Óvatosan csúszott a barlang szája felé, melyet még nem látott, mert sűrű bokrok takarták. Orrához ekkor hozzáütődött az ember csizmájának ott hagyott szaga, és amikor felemelte fejét, megdermett. A barlang szája előtt valami szörnyűséget zörgetett a szél, melyet az ember tett oda, hogy maga helyett őrködjön, amíg visszajön. Kag remegve nézte a lebegő holmit, és tudta, hogy az ember itt járt. Hallotta íny motoszkálását a lyukban, hallotta a fiókák halk vinnyogását, de nem tehetett semmit, mert a rém minden kis széllengésre megmozdult, rejtelmesen zörrent, és azt mondta, nem szabad. Százszor is neki készült, hogy átugorja a tilos holmit, de mindig megtorpant, mert jött a szél, szárazon, tiltón zörrent a fehér rém, mely nem volt egyéb, mint egy újságpapír, melyet a vadász azért hagyott ott, hogy a rókavárból ne merjen kijönni semmi, amíg visszajönnek a kutyákkal, puskákkal, ásóval, Kag kis családjának elpusztítására. A vadász látta a befelé vezető nyomokat, és azt hitte, bent van az egész család. Oda tette a lyuk szájához a papírlapot, és sietett haza a jelentéssel, hogy megvan a régen keresett rókatanya, mely elnyelte a molnár libáit, az apró nyúlfiakat és sok mindent, ami állítólag az ember tulajdona volt. A vadász ravasz volt, és tudta, hogy a szegény róka inkább éhen hal a lyukban, mint hogy neki menjen a titkosan zörgő holminak, mely az ember fertelmes szagát szórta széllyel, és talán, így gondolta ezt Kag, rögtön megölné a szegény rókát, ha hozzáérne. Feltámadt a szél az erdőn. A papírlap még jobban mozgott, de úgy látszott, nem tud helyéről elmozdulni. Ezért Kag felágaskodott és beszólt a kotorékba. Íny! Íny! Én vagyok itt! Íny meghallotta Kagot, és amennyire lehetett, előre jött a lyukban, de a homályban is látszott szemén a rémület. Mi lesz velünk, Kag? Mi lesz velünk? Itt járt az ember. Oda vagyok a félelemtől. Nem tudnál bejönni?
3: Hát nem látod, mi van itt? Mérgelődött Kag. Hogy mehetnék? Hát, ha az ember ereje van alatta, és megfojt itt a szemed előtt. Neked kellene kijönni és kihordani a fiatalokat, mert az ember visszajön.
1: Nem lehet, Kag, nyöszörgött Íny. Félek. Nagyon félek. És visszaszaladt fiaihoz, akik mit sem tudtak a nagy bajról, de anyjukról valami homályos rémület rájuk szakadt, és csendben voltak. Kag felszaladt a vár kis dombjára, szaglálódott össze-vissza, újra leszaladt a bejárathoz, de híres esze most cserben hagyta, mert ott zörgött és hajladozott kegyetlenül a rém, amit az ember állított őrzőnek maga helyett. Ekkor már zúgott a szél. Tavalyi sárga leveleket hordott a levegőben, a száraz ágak összeverődtek a fákon, és a gyenge levelek suhogva panaszkodtak a szél goromba fésűjére, mely keményen végig boronált rajtuk. Kag a dombon figyelt, és amikor a szél megállt egy pillanatra, füleibe távoli hangok jutottak, melyektől megborzongott, és gyomrában kesernyi és rémület szaladgált. De még remélt. Hát, ha rosszul hallotta. Újból halkult a szél, és ekkor már tisztán hallotta az ember hangját, a kutyák csaholását. Kétségbe esette, rohant a lyuk szájához. A vihar már a tetőfokán tombolt.
3: Keményen rángatta a papírlapot, mely kiszakadt a pálcikából, mellyel a vadász oda tűzte, és nagy ugrásokkal repült az erdőbe. Kag ebben is cselt látott, és még mindig várt, de a hangok már közelről hullottak fülébe. Legyőzte félelmét, és berohant a kedves otthonba, melyet olyan nagyon szeretett. Íny a fiaik mellé állt, és amikor Kag bezuhant, ilyettében majd nekiugrott.
2: Vidd a fiatalokat, vidd azonnal, itt az ember!
3: És a rém, nyöszörgött Íny. Kag megmutatta félelmetes fogait.
2: A rém elrepült, vidd a fiatalokat, nincs idő, mert...
3: És szeméből látszott, hogyha Íny nem mozdul, megtépi. Íny kétségbe esetten állt meg fiainak meleg, lélegző kis halma felett.
2: Ezt vidd!
3: Ugrott oda Kag, és a legszebbet, Vukot adta Íny szájába.
2: A víz melletted le, a régi várnál, rohanj!
3: Íny eltűnt Vukkal, mint az árnyék. Kag pedig hol felugrott, hol lefeküdt remegő türelmetlenségében. Hol van Íny ennyi ideig? Kiszaladt a lyuk szájába, jön-e már? Jött, mint a szél. Kag visszacsúszott, hogy helyet adjon neki. Íny remegve esett be a barlangba.
2: Kag, végünk, itt vannak.
3: Dobbant a föld felettük. A dobbanások erősebbek lettek, és úgy érezték, elveszik előlük a levegőt, a napfényt. Fulladoztak. Az ember ereje már kinyújtotta értük karmait. Értük és fiaikért. Az elmúlás vészes percegése zakatolt fülükben, és így nekiesett a földnek, hogy tovább ásson, és tovább éljen. Hullott a homok, tágult a kamra, de hát ez csak olyan kétségbeesett cselekedet volt, mintha a vízbeesett ember saját kalapjában akarna megkapaszkodni. A dobbanások már körülállták a rókavárat. Élesen, harcosan csaholtak a kutyák. Kag behúzódott a sarokba és remegve várt, de most már félelme mellett gyilkos harag is végigviharzott minden izmán, minden csontján. Az élet kívánása. Fiainak megmentése dohogott benne, és az előbbi ideges kapkodásnak vége lett. Íny fiai előtt lapult, és csak az oldala sűrű emelkedésén látszott, hogy ha harc lesz, Íny kiveszi a részét belőle. Szemük a bejáratot leste.
2: Talán Csufit engedjük be először, hallatszott a vadász hangja. Beereszteti mind a kettőt, morgott egy másik hang. Fene tudja, hányan vannak benne.
3: Félek, fővadász úr, hogy megszorulnak.
2: Hát eresze akkor a Csufit.
3: Csak valami baja ne legyen, mert ilyen kutyát nem találunk még egyet.
2: Ennek, fővadász úr, baja? Úgy hordja ki őket, mint a rongyot. Húzd ki, Csufi!
3: Az öreg tacskó beszagolt a lyukba. Megérezte az ellenség szagát, és vadharaggal csaholva tűnt el a rókavárban. Kegyetlen, kemény hangja mind jobban eltompult, mint mélyebbre jutott. A két vadász felhúzott puskával várt, mert sokszor megesik, hogy a kamrában, mely a rókának ebédlője, hálója és néha akkora, mint egy hatalmas kosár, a róka átugorja a kutyát és kiszalad a lyukból. Ilyen esetre kell a puska. A tacskó mind mélyebbre jutott, és hangja már alig jutott fel a vadászokhoz. Kag látta elhomályosodni a folyosót. Csaholva jött lefelé az öreg hóhér, és Ínynek minden szál szőre az égnek állt. Az életük féltése már elhomályosodott bennük, és nem maradt más érzésük, csak marni, harapni és megbosszulni a fiakat, melyeket hiába óvtak, féltettek, szerettek. Csufi berontott a kamrába, és éles hangját meghallották kint is.
2: Fogja már,
3: nevetett a vadász. Csufi szeme még nem szokta meg a sötétséget. Kagot észre sem véve ugrott neki Ínynek, akit vékonynak látott és könnyen megfojthatónak. Kag előtt most szabad lett volna az út, de Kag már veszve látott mindent, és bajban a kedves Ínyt, aki hűséges volt hozzá, szép fiakat adott neki, és akiért a legkülönbb róka lovagok is irigyelték. Kag nem engedte asszonyát marcangolni. Csufit az első pofon Ínytől érte. A róka asszony fiaiért harcolt, és bár Csufi halálos szorítással gyűrte maga alá, Íny belémart, mint a tűz, és Csufi görbe lábát nyomorékká rágta. Kag pedig, aki hatalmas róka volt, a nyakát fogta át és húzta le asszonyáról, de fogai, azok a híres rókafogak összezárultak Csufi tarkójában, ki azonnal elengedte Inyt és sivalkodva kiabált segítségért. A fővadász meghallotta kutyája vonítását. Ugye mondtam, gyorsan eresze be fickót, ha valami baja lesz Csufinak. És úgy nézett a vadászra, hogy az nagyon rosszul kezdte magát érezni. Kag nem engedte el Csufit, akit már elborított a vér, de az erős tacskó is mély sebeket ejtett Kag mellén. Inny már alig tudott segíteni, és félhalottan is fiait védte, ha a küzdők arra sodródtak, és ilyenkor ereje utolsó foszlányával is belemart Csufiba. Ekkor ért le fickó. Először Innyre rohant, aki még egyet harapott fickón is, aztán a többiről már vajmi keveset tudott, mert a kutya fogai összetörték gerincét, és Inny élettelenül zuhant fiai mellé, akiket mind halálig védelmezett. Fickó, örökte Csufi, fickó, segíts, mert megöl! Kag látta,

0: homokban az élet lángja. És amikor fickó megrázta, végig ropogtatva csontjait, Kag is elmúlt. Csak a lába mozdult még, mintha futni akarna valami elől. Ami elől nem lehet elszaladni. Azt már nem érezte, amikor fickó húzta kifelé, mint ahogy én sem érezte. A véres pofájú, görbelábú tacskó a két rókát kivonszolta. Elkeseredette hallgatta a dicséreteket, és farkát csak megszokásból csóválta, mert úgy érezte, minden csontja meglazult a harcban, melyre Csufi fizetett rá legjobban. Az öreg kutya mozdulni sem tudott. Hallotta, hogy szólongatja gazdája, de első lábai összetörten lógtak, és fejét mozdítani sem tudta. Elő az ásóval, rendelkezett a fővadász. Talán csak megszorult valahol. Miért is hallgattam én magára? Ilyen marhaságot is csak maga tud tanácsolni. De kérem, fővadász, hallgasson! 1000 pengőért nem adtam volna Csufit a testvéremnek se. A vadász elkeseredetten ásott, és azt gondolta magában, hogy a tüzes mennykő vágjon meg minden rókát. Ha a Csufi elpusztul, ő ugyan elő nem hozakodik a kéréssel az előléptetés iránt, inkább elbújdosik. Pedig biztosra ígérte mennyasszonyának karácsonyra az esküvőt. A vadász ásott, izzadt, és közben nagyokat sóhajtott Csufi egészségéért, ami azonban Csufin egyáltalán nem segített. Aztán napszámosok jöttek ásókkal, és lassan meglátszott az egész rókavár, melyet Kag olyan szeretettel vájt magának és a szép ínynek, aki most már megtört szemekkel nézett a semmibe, és felettük döngve járt a dögbogár. A katlanban megtalálták Csufit. Még élt. A fővadász, amilyen mérges volt eddig, mert reménykedett, olyan csendes és szomorú lett egyszerre. Nagyon szerette Csufit. Kölyök korában a zsebében vitte haza, és azóta örök barátságot kötöttek. És most Csufi elhagyja. Ezt már látta. Hiába szólongatta a hű barátot, az csak nyöszörgött. Néha felvetette szemeit, és olyan kérően, olyan fájdalmasan nézett gazdájára, mintha azt mondta volna, ne hagyjatok killódni, lőjetek agyon. Aztán már csak az oldala mutatta, hogy lélegzik. Később az se. És Csufi felett is megjelent az enyészet dongója, aki jól tudja, mikor jött el az ő ideje. A fővadász úgy nézett a vadászra, mint egy gyilkosra. Lássa, borsos, lássa, mondogatta, és elfordult, hogy a szemét megtörője, melybe állítólag egy szúnyog repült. Ekkor már dél felé járt az idő, amikor tudva lévő, hogy nem repkednek szúnyogok. A vadász nem ismert feljebb valójára nézni. Hallgatott, és csak akkor tekintett fel, amikor a fővadász szó nélkül otthagyta. Később megtaláltak a kis rókákat is. Heten voltak, mert hiszen anyjuk csak vukot tudta elrejteni, de élet már nem volt bennük, mert ásás közben rájuk szakadt a föld. De az egyik, mintha mozgott volna. A vadász letisztította róla a homokot, és belefújt a szájába, mire a kis róka kinyitotta szemeit. Jó van, dörmögött. Talán te helyrehozod, amit apád elrontott. És a rókát beledugta a tarisznyájába. Arra gondolt, hogy felneveli. Megszelidíti a kis rókát, és a fővadász úrnak ajándékozza. Aztán Kag, Íny, Csufi és a kis rókák a gödör mélyére kerültek. A szép rókavárat velük együtt betemette a föld. Az öreg tölgy a dombokkal együtt őket is lágyan gyökérmarkába vette, és halkan susogott a lecsendesedett szélben, mintha mi sem történt volna. A vadász hazafelé ballagott. Tarisznyájában lapult a kis róka, körülötte nevetett az erdő, és a bokrok alatt gyöngyvirágok csilingeltek. A vadász lehajtott fejjel járt, néha mormolt valamit, de a kis angyalom szót, mintha elfelejtette volna.
1: Jövő héten folytatjuk.
2: Jövő héten folytatjuk.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Önök most a Rádió Fró Hungaró Stúdió adását hallgatják innen Linzből, illetve Linz környékén. Ma 2026. június 14-e van, Vazul névnapja, és úgy egyébként a Véradók világnapja, akiknek ezúton is köszönjük ismételten és újra azt a fantasztikus dolgot, hogy ők vért adnak. Én például nagyon irtózom a véradástól és a vérvételtől, tehát itt az én részemre egyértelműen egy ilyen maximális tisztelet övezi őket, hogy ők adnak vért, mert ez bizony életet menthet. Szóval ma van a Véradók világnapja. Ma nagyon sok minden, aminek évfordulója lehetne, ma nem volt nehéz úgymond adásra készülni, mert tényleg viszonylag sok minden adta volna magát, tehát akár a jelenlegi amerikai elnök 80. születésnapjától kezdve egészen sok minden, akár egy talán kis elfelejtett magyar író, Abodi Béla is ma ünnepelné a születésnapját, ő számomra igencsak kedves, mert egy házba laktunk vele, és ő egy egészen eredeti figura volt, de nem erről szeretnék beszélni, hanem arról szeretnék beszélni itt a stúdióban, elnézést, nem mutatkoztam be, Cser Máté vagyok, mindenkinek nagyon boldog jó reggelt kívánok, nagyon szép jó reggelt kívánok. A lényeg az, hogy ma arról szeretnék beszélni, hogy ez a magyarság, ez hogy is van, meg miként éljük meg, meg hogy mennyire komplex is ez a téma. Erre meg igazából az adta a héten úgymond a gyúelegyet, vagy az anyagot, hogy láttam, nekem a YouTube földobott egy videót, és hát én rákattintottam, mert hát én is kíváncsi típus vagyok. A videónak a címe Hamis-e a magyarság képe Mohácsról. Érdemes rákeresni, tehát még egyszer mondom, Hamis a magyarság képe Mohácsról. Nem játszunk le itt így YouTube videókat, meg egyébként is engedély sincs rá. Ez a Királyi TV-nek az egyik ilyen adásának a föltett adása, és én borzasztóan boldogan néztem ezt az adást, mert végre szakmai kérdésről nagyon szakszerűen, nagyon korrektül vitáztak, és hát mi mindent hordozhat az, hogy most április 12-én ugye megváltozott Magyarországon a belpolitikai világ. Bizony a Királyi TV-n volt egy olyan adás, egy majdnem egy órás adás, tényleg érdemes végighallgatni, amiben három történész beszélget arról, hogy mi minden befolyásolja a mi mohácsi képünket. Mert hát ugye Mohács idén lesz 500 éves. És azt gondolom, hogy mi magyarok élhetünk bármere is a világban, az egy nagyon komplex dolog, hogy mi hogyan érezzünk magunkat magyarnak, mi határoz meg minket, mi a magyarságunkat hogyan éljük meg, és hogyan viszonyulunk egymáshoz. Most tényleg tök mindegy, hogy ausztráliai magyarok vagyunk, amerikai magyarok, vagy itt Linzben felső-ausztráliai magyarok vagyunk. Úgyhogy ezért én segítségül hívtam Lackfi Jánost, úgyhogy tőle fogunk majd hallgatni részleteket, nem csak én fogok beszélni, megnyugtatok mindenkit, és a Budapest Bár fog még zenélni itt a fülünkbe, és időről időre hát ilyen klasszikus képeket fogunk elővenni, hogy hogy is van ez. Segít nekünk ugye Lackfi a szép irodalommal, segít nekünk a Budapest Bár a nagyon szép klasszikus, hát nem klasszikus, de zenével, és egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy minden relatív, bár a másik oldalról meg a tudományok igenis nem relatívak, és nagyon korrektül ki lehet rakni a hangsúlyt, ahogy az is, hogy lehet arról beszélgetni, hogy mondjuk Hunyadi Mátyás milyen király volt, és mondjuk Hunyadi Mátyást adott korszakok milyen királynak akarták látni. Hogy Dózsa György milyen ember volt, mit ért el, vagy hogy halt meg, és hogy Dózsa Györgyet adott politikai vonulat hogyan használta föl, hogyan zsákmányolta ki, és hát a legutóbbi időben is volt egy elég erős vonulat arra nézve, hogy mit kezdjünk a magyar történelemmel, hogyan próbáljuk a magyar történelmet interpretálni. Én borzasztóan nehezen viseltem ezt ebből a szempontból, és ezt az elmúlt 16 évet, mert rehetetlen szerintem felosztani mire és tire, és ahogy a sztereotipizálás sem mindig segít, de hát nézzük meg mégis tulajdonképpen, hogy miről is van szó. Úgyhogy most kezdjünk egy nagyon klasszikus zenével.

0: muzsikusnak dalból van a lelke. Énekelte Keleti András, és fölidézett egy korszakot, amikor még a muzsikus smoking van állt a kávéházban, amikor még a kávéházi élet dúlt mondjuk Budapesten vagy Bécsben, de akár itt Linzben is. Viszont akkor most egy picit nézzük meg, hogy hogyan vélekedik a népek útkereszteződéséről, és hát erről ez a címe, Lackfi János, milyenek a magyarok művében.
1: Népek útkereszteződése. Egy kedélyes franciát magyar barátai kártyázni invitáltak, és rögtön rá is kérdeztek, ugye francia kártyával szeretne játszani? Már miért lenne francia? Hökkent meg a teljesen átlagos pakli láttán. Ez nem francia kártya, hanem egyszerűen csak kártya, vagy talán ismertek másfélét? Ne talán van magyar kártya is? Ó, persze! Felelték, és elővették a másik maréknyi lapot. Francia barátunk akkor lepődött meg igazán, mikor alaposabban szemügyre vette a magyarnak mondott kártyát, melyen német feliratok és svájci népi figurák láthatóak. És ez csak kezdete volt a kulturális sokknak, hiszen a derék hazafi később toporzékolt afeletti tehetetlen dühében, hogy ezen a tájon a párizsi kocka, aromás, kommersz, édesség. A párizsi az egyik legkevesebb húst tartalmazó aljas bolti felvágott. A francia saláta pedig olyan kőnehéz, majonéztől lucskos, mélyfagyasztott zöldségekből kavart köret, amilyet egy tőzsgyökeres galnak soha esze ágában sem volna kotyvasztani, vagy akár csak megkóstolni. Arról nem szól a fáma, volt-e kifogása az ellen, hogy az orális szexet magyarul franciázásnak nevezik, az pedig lehet, hogy fel se tűnt neki, hogy a magyarul szitok szóként használt franc, az errefelé francia kórnak nevezett szifilisz hajdani elnevezéséből eredeztethető. Tanulságos, hogy bár a németek és angolok szintén így hívják, maguk a franciák tapintatosan az olasz ragály címkével illetik. Hát az olaszok? Nos, ők visszaadják a kölcsönt a franciáknak, akik felől állítólag a fertőzet érkezett. Más források szerint ellenben Kolumbusz hozta be Amerikából, úgyhogy a spanyol járvány elnevezés sem jelentene tévutat. Nem kisebb gubanc ez, mint amikor a fizetés nélküli távozás faramuci szokását németül, franciául, olaszul és magyarul így jelölik, angolosan távozott. Ám az angolok a maguk részéről elhárítják a felelősséget, mondván az eféle kétes alakok inkább franciásan távoznak. Elég tiritarka képet mutatnak a különböző népek nevét tartalmazó, és persze egy-egy náció sztereotipikus tulajdonságaira épülő magyar szólások is. Mikor rosszul mennek a dolgok, a magyar azt mondja, csehül állunk, vagyis minden a feje tetején van, hiszen egy szomszéd ország szokásai sokszor szögesen ellentétesek az itthoniakkal. Ami nekünk értelmes beszéd, nekik hablaty, ami nálunk udvariasság, nálunk illetlen, ami büszkeség, nekünk nevetség, és fordítva. A kézenállás is azért tótágas, mert eszerint a logika szerint a szlovák még állni is fordítva áll. Ugyanígy a komisz háztartási rovart csúfolódva sváb bogárnak nevezik, legyen csak az a magyarországi németek kedvenc állatkája. A lengyelek például olasz bogárnak titulálják ugyanezt az ellenszenves állatkát. Az annyian vannak, mint az oroszok mondást, 40 év szovjet uralom és a két nép létszámbeli összevetése után felesleges magyarázni. A svájci óra legendás pontossága és az orosz rulett esztelensége határokon átívelő fogalom. Ahogy a skótok és zsidók fukarságára vonatkozó poénkodás is nemzetközi jellegű. A kevéssé ízléses klisétréfálkozás körébe tartozó etióp viccek is szinte beszárnyalják a fogyókúrával küszködő jól lakott, de mindig mohó európai kontinenst. Az angolok számára az érthetetlen szöveg görögül, az olaszok számára arabul, a magyarok számára pedig kínaiul van. A magyar ember egy szellemes esszében azt olvasta, hogy a hollandok hasonló helyzetben azt mondják, fogalmam sincs, ez nekem magyar. Mikor azonban holland ismerőseinél utána kérdezett, kiderült, sose hallottak ilyesmiről. Ami a magyarnak kínai, az a hollandnak is az. A magyar ember ezt bánatosan vette tudomásul. Olyan szép lett volna megérinteni az érthetetlenség mesebeli partfokát.

Hát ennyit a sztereotípiákról, hogy mi hogyan gondolkodunk, és mondjuk ehhez nyugodtan hozzávághatjuk az Ich Verstehe, a Bahnhof kifejezést, talán már hallottuk itt Felső-Ausztriában, Ausztriában, ami meg ugye az első világháború idejére vezet vissza, amikor a katonák a vonatból kidugták a fejüket, és hát mondjuk Lemberg, nagyon nem az, nem Lemberg a legjobb, de hogy hát az volt oda csapva, hogy Bahnhof, és ők csak úgy tudták, azt nem tudták, hogy hol járnak, mert fogalmuk sem volt, és ez mondjuk elősen Galíciába türemkedett elő, hogy hát nem ismerték ki magukat. Úgyhogy Ich Verstehe nur Bahnhof kifejezést érdemes az első világháborúra visszatekintve kezelni. De haladjunk is tovább, hogy hogy hát ugye a háborúra én így asszociáltam, hát akkor a háborúra egy magyar dal hogy asszociál?

0: Egy Széchy Pál klasszikust hallottunk újra gondolva a Budapest Bár előadásában, és természetesen nyugodtan mondhatják a hallgatók, hogy ennek semmi köze a háborúhoz. Így van, ezt csak én kötöttem így fejbe össze. De hát most mit csináljunk, ha egyszer a kiemelt cikk például itt a Wikipédiában Mihály Nikolájevics Tuhacsevszki, és valahogy itt sikerült már megint a háborúnál kikötnöm, úgyhogy nem is beszélek sokat. Jöjjön inkább Lackfi maga, a találékonysággal.
1: Találékonyság. A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és azon fellelkesülve eltökélte magában, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz majd igénybe, amit magyar feltalálók ötleteinek köszönhet az emberiség. Kezdetnek fogott egy golyóstollat, Bíró László találta fel 1931-ben, felrótta egy árkus papírosra csupa nagybetűvel, hogy találékony magyarok. Majd egy mágnessel a hűtőgépre, Szilárd Leó 1929 tapasztotta az emlékeztetőt. Ezek után az ablakhoz lépett, és csupán azért, hogy elhatározásához hű maradjon, egy két csövű vadásztávcsővel, Pecvál József 1840, átkukkolt a szomszédba, ahol sajnos éppen nem öltözködött a szomszédasszony. Amúgy is köztudomású, hogy a magyar nők a legszebbek a világon, bár nem tudni pontosan ki és mikor találta fel őket. Ekkor előszedett egy doboz gyufát, melyet a cipő talpán már nem tudott meggyújtani, mint a vadnyugati filmek sztárjai, ezért kapta a biztonsági gyújtó nevezetet, Irinyi János 1836. Rágyújtott egy cigarettára, melyet ugyan nem a magyarok találtak fel, hanem egy japán hiedelem szerint maga az ördög, de azért roppant jól esik a nap kezdetén, amikor a magyar ember és az ember úgy általában még frissen kapja a vérét felkorbácsoló nikotin ingert. Nehéz 24 óra állt előtte, tudta jól. Kicsit nézegette a hologramos matricát, Gábor Dénes 1947, egy nem régen ajándékba kapott CD-tokján, majd bárminemű egészségkárosodás megelőzése céljából és persze hazafias okokból beszedett egy bika dózisnyi C-vitamint. Szent Györgyi Albert 1931. Abból baj nem lehet. Telefonált egyet a vezetékes telefonjáról, abban a jól eső tudatban, hogy a telefonközpont ötletét is magyar agy szülte. Puskás Tivadar 1878. Automata fényképező gépével Mihályi József 1938 lekattintotta a szomszédasszonyt ruhában. Ez is több, mint a semmi. Betette lágy anyagú kontaktlencséjét Györfi István 1959, ami járt némi kellemetlenséggel, hiszen nem volt szemüveges, és most is csak a hazája iránti tiszteletből helyezte szemgolyójára ezt a zavaró műanyag hártyát, mely némiképpen elbizonytalanította látását és térérzékelését. Játszott egy kicsit a kompjúterén, Neumann János 1944, mégpedig a hipermodern háromdimenziós szemüveg segítségével, melyet élete kockáztatásával lopott el egy kutatóintézetből, Rátai Dániel 2010. Ki mondta, hogy könnyű lenne egy igazi hazafi élete? Ezután kirakta a Rubik kockát, ha nem is rekord eredménnyel, Rubik Ernő 1976, feltett egy bakelit lemezt hagyományos lemezjátszójára, és belenézett a színes tévéje műsorába is, tudván, hogy mindkét találmányt Goldmark Károly Péter jegyeztette be, mégpedig ugyanabban az évben, 1948-ban. Ezek után kinyomtatta Excel táblázatba Simonyi Károly 1974 rendezett további tennivalóit, és elégedetten lépett ki az utcára. Anyagilag nem lévén túlságosan eleresztve, nem látott más lehetőséget, mint hogy ellopjon egy újabb évjáratú Ford T-modellt, Galamb József 1908, és addig furikázzon vele a városban, amíg egy félreeső helyen parkoló dízelmotoros BMW-re Anisics Ferenc 1983 nem bukkan. Pár kör után ezt a járgányt is az út szélén hagyta, és hosszan nézegetett be a különböző parkoló autók ablakán, míg egy olyan Chevrolet nem talált, amely automata sebváltóval Bíró László 1932 volt ellátva. Ezek után már gyerekjáték volt meglovasítani egy riasztóval fel nem szerel, de amúgy remekül felújított VW bogarat, melynek szimbolikussá növekedett dizájnja Barényi Béla munkásságának része 1925. Talán mérsékelten jó ötlet ezek után biciklin menekülni, ám az erős délutáni fények ellenére így just is bekapcsolhatta a lámpát működtető dinamót, Jedlik Ányos, 1861. A rendőrök azonban gyorsan elkapták, és legnagyobb szerencsére egy helikopterbe Asbóth Oszkár 1928 tuszkolva szállították el. Miközben hátratekert kézzel vergődött az imbolygó padlón, némi mélabúval arra gondolt, milyen kár, hogy a bilincset nem magyarok találták fel. A listát fejben végigpörgetve azon is sajnálkozott, hogy a mai napon nem sikerült Pulitzer-díjas újságíróval kezet szorítania. Pulitzer József 1917, és lemaradt a fény áteresztő üvegbeton látványáról Losonci Áron 2001. Aztán eszébe jutott, hogy még nem egészen esélytelen, és a fedélzeten uralkodó hangzavarban elkezdett csengő hangon szolmizálni, mégpedig a világszerte népszerű zenetanítási technika a Kodály módszer vívmányait felhasználva. Kodály Zoltán, 1929.
0: Most ilyenkor azért ugye kihúztuk magunkat, hogy mennyi mindenhez járultunk mi is hozzá, meg ugye az a híres magyar találékonyság nem csak feltétlenül a betörő klánok kéz és eszköz használatát segíti, hogy hogyan jussunk be egy egyébként tőlünk lezárt lakásba, hanem hogy mennyi minden helyen vesz minket körbe. Na de csatoltam ehhez is egy zenét, remélem ez jobban passzol.

0: Vámosi János, Én a bánatomat mindig kifogom dalát hallottuk, Mező Misi és Bangó Margit megzenésítésében, vagy bocsánat, újragondolásában. A jellegzetes hangot, amit egyébként szerintem nagyon sokan magyarsághoz kötünk, az a cimbalom adja ugye a háttérben a citerafélék családjába tartozó hangszer, ami egyébként egészen régi és természetesen nagyon sok helyen előfordul, tehát román, ukrán, belarusz, szlovák, mindenféle helyen van, de az eredete egészen az ókori görögökig visz vissza. Ezt például én nem tudtam. Érdekes ennek mindig így utána olvasni. A Vámosi Jánossal kapcsolatban, hogyha esetleg úgy mondom, hogy Vámosi Zárai kettős, úgy talán még többen emlékszünk rájuk, már egy hát szép lassan 30 éve halott magyar énekesről van szó, a 70-es, 80-as évek nagyon meghatározó kettősét alkották feleségükkel, Zárai Mártával. Legyünk reálisak, én például bármikor ki tudtam volna futni a világban, amikor őket meghallottam, megláttam, ehhez képest ez a feldolgozás, ez például egy egészen helyes szám volt szerintem is. Na mindegy, haladjunk tovább. Lássuk, hogy Lackfi hogyan gondolkodik a nyelvtudás alapfokon kérdésről.
1: Nyelvtudás alapfokon. Mondják, a magyarok nevezetesek jó nyelvérzékükről. Ha valaki turistaként jár az országban, ez nem biztos, hogy rögtön feltűnik neki. Ha nem átall Budapest belvárosi részén közértben vásárolni, és a tetejébe idegen nyelven kérdezősködni, a pénztáros hölgyektől az esetek többségében kétféle reakcióra számíthat. Először is felemelik a hangjukat, és elkezdenek szinte üvöltve beszélni a renitens idegennel, hát ha valójában fül problémái vannak, vagy csak színleli, hogy nem tud magyarul, mint más, normális emberfia. Tényleg, hogyan is lehetne intelligens egy olyan külföldi, aki nem bírja elsajátítani azt a nyelvet, amelyen már egy 5 éves is folyékonyan karattyol. Másrészt az illető közértes nő a fent említett üvöltő hangnemben elkezdi tegezni a jövevényt. Nyilván abból indul ki, hogy a tegezés egyszerűbb, mint a magázás, vagy hogy aki végletesen primitív lény és nem bírja ezt az ékes nyelvet, azzal úgy is kell bánni, mint egy komisz kölyökkel. Érdekes továbbá, hogy bár az eféle hölgyek nem beszélnek idegen nyelveket, csalhatatlan, szinte természetfeletti érzékük van ahhoz, hogy a fülsértően hangos, tegező monológ közben egyetlen nemzetközi szót se használjanak, hiszen az tisztességtelenül és aránytalanul megkönnyítené a külföldi dolgát. A tőről metszett magyar ember külföldön is tud alakítani. Egyik humoristánk, nem különösebben nyelvzseni barátja, széltében hosszában ecsetelte, milyen bunkók a hollandok. A kocsija ugyanis lerobbant a tulipánok földjén, és hiába állított meg vagy tucatnyi autót, és tette fel a kérdést, can I help you? Mindegyik tovább hajtott. Vagy ott egy túlművelt magyar hölgy, aki egy budapesti utazási irodában szeretett volna Bye Bye One-ra utazni. Az egzotikus nevet a derék alkalmazott észveszejtő klaviatúra püföléssel próbálta kiszűrni Tajvan, Vietnám és Hongkong látványosságai közül, ám eredménytelenül. Mikor a hölgytől megkérdezte a falra tapétázott térképen, nem tudná-e megmutatni, merre lelhető ez a Bye Bye One, ő magabiztosan és habozás nélkül mutatott rá az olaszországi Bibione városára. A magyar ember gyakorta gondolkodik úgy, mint a két vízi rendőr, akik fecskében, napszemüvegben és tányérsapkában beolajozva napoznak Európa legnagyobb tavának, a Balatonnak a kellős közepén, motorcsónakjukon. Annyit a külföldinek sem árt tudni, hogy arrafelé rengeteg a német turista. Egyszerre csak kétségbeesett kiáltást hallanak. Hilfe! Hilfe! Két rendőr összenéz. Te, ez nekünk szól. Ha nekem ugyan nem, én nem értek németül. Azzal napoznak tovább. Ám a kiáltás újra felhangzik. Hilfe! Hilfe! A két rendőr megint összenéz. Biztos nem nekünk szól. Akkor ugye miért nem mondja magyarul? Napoznak tovább, A kiáltás felhangzik utoljára. Hívfák! Az egyik közeg azért már nyugtalan lesz egy kicsit. Gyere, nézzük már meg, mi lehet ez. Odaérnek a motorcsónakkal, látják, amint a megfulladt német turista lebeg a víz felszínén. Az aggodalmasabb odafordul a másik fakabáthoz. Te, nem kellene mégis megtanulnunk németül? Minek? Ez itten tudott, azt mire ment vele.
0: Ennek a vonatkozó, amit én ismertem, klasszikusa az a megállítják az egyszeri turistát ugye a Balaton partján, hogy hát akkor jogosítványt, forgalmit egyszerre kérek, mondja a rendőr a megállított autósnak, cakkun pak, német, na, akkor menjen. Tehát, hogy igen, a mi generációnk, azt hiszem ez a még a 70-es, 80-as években született generáció, ez nem annyira jeleskedik idegen nyelvek tudásában. Még viszont azt gondolom, hogy ez jelentősen megváltozott az utóbbi időben, és pont tegnap beszélgettünk arról az Uszodában a vízilabda edzés Margóján, hogy már pedig igenis a mi gyerekeink generációja több nyelvűek, és egész ügyesen beszél majdnem mindenki angolul. Úgyhogy büszkeség van, változás van, nem minden olyan, és szerintem előbb vagy utóbb meg fogjuk érni azt az egyszerű mezei közrendőrt is, aki, hát nem azt mondom, hogy BBC angolsággal, de hogy folyékonyan fogja tudni elküldeni a jóbüdös francba a részeg angol huligánt a begdöntőn. Na mindegy, ezről már csak én álmodoztam. Maradjunk ennyiben. Most jöjjön valami egészen más stílusú szám.

0: Tényleg.
1: Stutz maga veszedelmes.
0: Na, hát nem tudom, kinek van meg ez a szám eredetiben, mármint ugye a fejében, az a Stux. Az én nagyszüleim nagyon szerették őt, Rátonyi Róbert volt, aki ezt az egyébként rengeteg ember által feldolgozott számot elénekelte. És hát Rátonyi Róbert sem mai gyermek, ugye 103 éves lenne, hogyha még élne, de hát sajnosan meglehetősen régóta nincs velünk. És mondjuk, ha azt mondtam Vámosi Zárairól, hogy a nagyszüleim hatalmas kedvencei voltak, akkor azt kell mondanom, hogy Rátonyi volt annak a korszaknak, és a nagyszüleimnek a number one-ja, tehát az, akitől teljesen elolvadtak. Valami elképesztően sikeres karriert futott egyébként, és ami nagyon ritka volt akkoriban, hogy ő az, aki külföldre is eljutott, tehát ő a 60-as, 70-es években az ilyen expat csoportoknak, mint amik mi vagyunk, nyilván már nem hidegháború van, de hogy hát ő volt, ezek rendszeresen fölléphetett, akár Ausztráliában is. Na jó, egy picit más témára evezzünk, mert édesanyám megkapta a nagyon régóta áhított új magyar személyigazolványát, és fogalmazzunk úgy, hogy bürokratikusan nem volt a legegyszerűbb feladat. Hát miképpen vélekedik róla az író, költő Lackfi?
2: Ember központú ügyintézés. A magyar ember rengeteg időt el tud tölteni egy magyar bankban. Nem mintha felettébb kedvére lenne, ahogy minden egyes sejtje átitatódik a banki tér istenien steril atmoszférájával, nem is az egyenruhás ügyintéző hölgyek bájait, vagy az egyes szobanövény variációkat csodálja. Nem. Egyszerűen csak húz egy sorszámot, de mire kivárja az előtte várakozókat, kiderül, hogy másféle sorszám kellett volna. Húz egy másik félét, kivárja a várakozókat, akkor kiderül, hogy azt a sorszámot nyugodtan megtarthatja, a másik ügyintézőnek nincs rá szüksége. A magyar ember közli, hogy szeretné feloldani lekötött bankbetétjét, ám kiderül, hogy az egyetlen ügyintéző, aki közel-távol az e-féle ügyek specialistája, éppen ebédszünetét tölti, vagy ma éppen szabadnapos. Távollétében megpróbálunk intézkedni, de várni kell. A tanácstalan hölgy ide-oda telefonálgat, némi várakozás után kiderül, hogy a lekötött betétet banki határnapig nem lehet feloldani. Az ügyfél balhézni kezd, hogy neki szerződés kötéskor nem ezt ígérték. Erre még egy kis várakozás után kiderül, hogy a bankbetétet ugyan fel lehet oldani, de akkor elesik a kamattól, és szerződést kell módosítani. A szerződésen viszont még a régi lakcíme szerepel, bár ennek megváltozásáról már levélben értesítette a bankot, akkor telefonon azt mondták, elég írni egy levelet. Ők regisztrálják és visszaigazolják. Biztos regisztrálták, de nem igazolták vissza. Az a levél, amelyben az értesítést küldte, nem előkereshető, mert ezt iktatták az akkori postával. Nincs nála véletlenül egy másolat? Nincs! De ha volna, sem érne semmit. Legfeljebb az ajánló szelvénnyel együtt, ami a postára adást igazolja. Vagy legalábbis valaminek a postára adását. Az új lakcímkártyája alapján viszont muszáj kitölteni egy új nyilatkozatot, és csak aztán lehet új szerződést kötni. Az új szerződéshez kell az összes adat és igazolvány, jobb, ha a magyar ember addig egy kicsit helyet foglal. Az ügyintéző telefonálgat, pöttyögtet, felhívja a férjét, és összevész vele. Felhívja az anyukáját, aki a beteg gyerekre vigyáz, és részletesen kielemzik a köpetet, a székletet, a lázat, a kiütéseket. A férj felhívja az ügyintézőt,

0: kell éppen ebben a pillanatban, hiszen a lekötésekért nem ő a felelős, hanem a kolléganője, aki éppen ebédel, aki éppen szabadságon van. Ja, hogy már az úr ide adta a papírját, ja, hogy új szerződést kell kötni, akkor legalább egy cseppet legyen türelemmel, és foglaljon helyet. Az ügyintéző ugyanis éppen ki se látszik a munkából.
1: Kis idő múltán a magyar embert vérfagyasztó sikoltás zökkenti ki apátiájából. Először azt hiszi, megint a férjel, a gyerekkel, vagy az anyukával van a baj. De nem. Ezúttal a számítógépes rendszer omlott össze.
0: Tisztára lefagyott. Ja, Istenem, mit csináljuk? Pisti, hívjátok a Pistit, lehet, hogy minden adat elveszett!
1: A magyar ember mélyet sóhajt, elkezdi várni a Pistit. És próbál minden erejével pozitív, stresszoldó gondolatokra koncentrálni. Kész szerencse például, hogy ez a bank zökkenőmentes ügyintézést ígér a reklámjaiban, és még nagyobb szerencse, hogy Magyarországon nincs bürokrácia.
2: Magyarországon nincs. Európa erről szól. Ausztria erről szól. Olyan jó bürokráciánk van, de tényleg itt is, ott is. Annyira szépen lehetne egyébként így kihegyezni ezeket a fajta kulturális bürokratikus ellentéteket, de ez a mai napi műsor itt a Rádió Fróban, a Hungaros Stúdió adását hallják. Ez nem erről szól, úgyhogy haladunk is tovább. Jöjjön egy zene!

0: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem töltöttétek itt ezt a vasárnap reggeli egy órát. A Hungaróstúdió adását hallottátok, én Ecser Máté voltam, és köszönöm a figyelmet. Lackvi segítségével próbáltam egy kicsit körbejárni ezt a magyarság kérdést. Biztos vagyok benne, hogy nem teljesen úgy sikerült, de talán mégis egész jó volt. Szép napot mindenkinek!
1: Kettős mérce. A hódító férfiak alig, ha nem kevésbé hencegnek kalandjaikról, talán mert nem érzik ennek szükségét. Bújtor Pici, a komoly bölénynek ismert magyar színész legenda, Bud Spencer szinkron hangja és itthoni megfelelője, mikor egy tévésó riportere intim pistáskodva feszeget, hogy igaz ez a sok-sok pletyka, amelyek szerint a művész urat igen szoros kapcsolat fűzi a gyengét nemhez. Az illető nemes egyszerűséggel azt felelte,
2: az beszél a szarásról, akinek baja van vele.
1: Ami bájosan foglalja össze a nagy komédiásnak a szerelemről, mint testfunkcióról való keresetlen véleményét, és a túlhevült képzeletű férfitársak iránti lenézését. Egy másik szoknyapecér hírében álló színművész pedig oda nyilatkozott, miszerint nekem édes mindegy, fürdik-e a nő az együttlét előtt. Egyszer-kétszer úgy is megkergetem az asztal körül, hogy meglegyen a dolog zamata. És akadt a magyar embernek olyan egyetemi tanára, alacsony, kopasz, kövérkés emberke, aki még 70 éves korában is úgy váltogatta csinos 20 éves barátnőit, mint más az alsó neműt. Mikor az egyik lány szakított a proffal, és kérdezték, mi volt a gond, voltak éppen, azt felelte, fizikailag nem bírta a terhelést. Egy sportismerős nagygarral részletezte, hogy mikor egy szintén házas hölgyet röpke félrelépésre vitt ki a víkend telekre, és visszafele megállította őket a rendőr, könnyen bajba kerülhetett volna, mert a szenvedély hevében elfelejtett jogosítványt vinni magával. Ám kikapós Kanink ekkor rákacsintott a biztos úrra, és jelezte, hogy nem szeretne kényes ügybe keveredni, mert ő is, a hölgy is házasok, de bizony nem egymással. A rendőr tisztelgett, és férfi szolidaritással bocsátotta útjára a tilosban bóklászó párocskát. A magyar embernek erős a gyanúja, hogyha a hölgy próbálkozott volna hasonló magyarázkodással, koránt sem borítékolható a hivatalos, közeg, cinkos egyetértése. A magyar férfiak jó részének nőkről vallott elképzelése meglehetősen patriarchális, bár ez a szó eufemisztikusnak tűnik, és szinonimaként sokszor inkább a tahóság ötlik eszünkbe. A magyar ember fejében ugyanis a mai napig él a meggyőződés, hogy egy férfi, ha félrelép, igazi vatkon, de ha egy nő teszi ugyanezt, csak büdös ribanc. Mi más tükrözhetné ezt a szemléletet jobban, mint az alábbi vicc? Kérdezi a bíró.
2: Miért akar elválni a feleségétől, Pista bácsi?
3: Mert megcsalt a szomszéd gazdával.
2: És maga Pista bácsi még sosem csalta meg a feleségét?
3: Dehogy nem!
2: Akkor miért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?
3: Állj, hizaz, nem ugyanaz!
2: Ne beszéljen szamárságot, már hogy ne volna ugyanaz?
3: Várjon egy cseppet, bíró úr!
2: Ha én a csizmámmal belépek a tejénlepénybe, csak lemosom, és ugyanolyan lesz, mint előtte volt. De ha a tején jön és belepottyant a csizmámba, hát azt a csizmát maga se venné fel többet.